Meggal of FM a 95 MHz-en. Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió.

csipadalt hallottuk, nem vagyok teljesen őrült, de egészen időszerű szerintem. Ha nézzük a mai nap kalendáriumát, ma május 2-a van. Az év 122. napja, Gergely naptár szerint az évből még 243 nap van hátra. A Zsigmond napja van, a Zsigmond férfi név, mely a germán eredetű német Sigmund, Sigismund névből származik. Elemének jelentése győzelem és védelem. A következő dallal köszöntjük a Zsigmondokat, bár Zsigmond előadóm nincs, Zsigmondot csak dalban tudok köszönteni, de még ez is a lányokról fog szólni, viszont tavaszi a dal. Bilicsi Tivadar fog énekelni a mai nap ünnepeltjeinek és a születésnaposoknak is. Az a cím a dalnak, hogy tavasszal minden kislány csinos.

éljen a tavasz, akármilyen idő is van odakint, egyszer csak eljön a tavasz is. 1982-ben a Falkland-szigeteki háborúban a HMS Conqueror brit atomtenger alatt járó torpedóval elsüllyeszti a General Belgrano argentin cirkálót. 321 ember veszti életét. A 1989-ben a magyar-osztrák határon megkezdődik a mai napon a műszaki zárrendszer, a vasfüggöny felszedése. 1990-ben megalakul a Magyarország 1944. március 19-i német megszállását követő első szabadon választott országgyűlés, amely Göncz Árpádot a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökévé választja augusztus 2-ig. 2007-ben ismeretlenek ellopják Kádár János csontjait és felesége urnáját a fővárosi Fiumei úti sírkertből. 2012-ben ismét köztársasági elnök választás, az országgyűlés köztársasági elnöki választja Áder Jánost, aki leteszi az esküt, és az azt követő 8. napon május 10-én lép hivatalba. Pedig egy tudományos esemény, 1964-ből kínaiak elsőként másszák meg a Sisapangma csúcsot, ez a tengerszint felett 8027 méter magasságban van. És nem tetszik elhinni, milyen világnap van ma. Nemzetközi Harry Potter nap. Na, még ilyen is van. Van, tudom, hogy azt hiszem Star Trek nap is van, Csillagok háborúja nap egész biztos, hogy van, de azt tudom, hogy a tojásnak is van világnapja, már Harry Potternek is van a nemzetközi napja. Nézzük, igazok, akik a mai napon születtek. 1660-ban született Alessandro Scarlatti, itáliai zeneszerző, barokk zeneszerző. Ma született 1729-ben második Nagy Katalin, tehát Nagy Katalin vagy második Katalin, orosz cárnő. Haláláig Oroszország 1796-ban következett be, Oroszország császárnője, minden szempontból az egyik legjelentősebb orosz uralkodó. Ban született Gottfried Benn, német író, orvos, költő, esszéista. Ez 1935-ben született második Fejszál, Irak királya, Irak utolsó királya. Ez 1946-ban született David Suchet, és őt úgy ismerjük, mint Hercule Poirot. Hercule Poirot a belga nyomozó, a filmben belga, mert egyébként angol színész David Suchet. 1946-os születésű, ma tehát 80. születésnapját ünnepli. Nála egy évvel lenne fiatalabb, de nincs már köztünk, 1947-ben született Tong Sándor, erdélyi magyar történész, 2003-ban hunyt el. 1970-ben született Gessler Dorottya, nevét ismerhetjük, tehát ismert magyar műsorvezető. És aki 1976-ban született, az ma ugye 50 éves. Na hát ő bizony Berezki Zoltán, Emerton Díjas magyar színész, énekes és zenei producer. Ma még hallunk tőle dalokat. Lily Allen, angol énekesnő, 1985-ben született, ma 41 éves. Nézzük, igazok, akik a mai napon hunytak el. 1519-ben hunyt el Leonardo da Vinci, itáliai festő, szobrász, feltaláló, polihisztor, tudós, matematikus, mérnök, anatómus, szobrász, építész, azt már lehet mondtam, zenész, filozófus és író volt egy szemében. Hogy tudta ezt csinálni még hozzá 1400-as években? Hát, meg 1500 elején.

Hoover, az FBI igazgatója volt, és gyakran csak J. Edgar Hooverként emlegetik, annak elődjének is, a Bureau of Investigationnek is az igazgatója volt, meghatározó igazgató. 48 évig töltötte be ezt a hivatalát, egészen haláláig, tehát 1972-ig. Az 1999-ben hunyt el Oliver Reed, angol színész, a filmvilág egyik fenegyerekeként számított, éveken át a botrányaitól volt hangos a bulvár sajtó. 2011-ben vesztette életét, Osama Bin Laden, szaudarábiai militáns iszlamista, az Al-Qaida terrorszervezet egyik alapítója, legalábbis feltételezett alapítója. 2017-ben hunyt el 9 évvel ezelőtt Komlós Péter, kétszeres Kossuth-díjas magyar hegedűművész, a Bartók Vonós 4-es alapítója, primáriusa. Ráemlékeztünk 9 órától ma tematikus műsorunkban. Ma is munkaszüneti nap van, de hát amúgy is szombat van, egyébként azt hiszem, hogy május 2-a már nem lenne munkaszüneti nap. Van még néhány percünk, 4 egészen pontosan 11 óráig, a pontos időjelzés után hírekkel várom önöket. Vegyes hírekkel, most természetesen mondtam önöknek, hogy hétvége van, nem csak hétvége, de azon kívül még minivakáció is, ünnepelnek a sajtósok, úgyhogy nem gyűjtenek be semmit. Azt is elmondom önöknek, hogy ilyenkor várható, hogy kedden lesznek igazán hírek, úgyhogy majd orsoljanak is. A holnap nem, mert holnap egyetlen hírműsorunk van, ugye vasárnap, de hétfőn majd még meggyűlik a baja a hírekkel, mert nem lesz csütörtöki hírek, pedig már mondani szoktuk, hogy az bizony már történelem. Na lássuk, hogy én mondok-e önöknek frisset, vagy én is csak történelemmel fogom önöket szórakoztatni 11 órától.

0: Pontos idő 11 óra.
1: A Siculus Rádió hírpercei Konyaszitával.
0: Köszöntöm Önöket egy egész friss hírrel. Éjszakai légiriadó volt, orosz drón lépett be Románia területére, Kilia térségében. Egy orosz drón rövid időre belépett a román légtérbe. A tegnapról már a virradó éjjeli ukrajnai támadások során a hatóságokról alertriasztást küldtek a Túcsa megye északi részén tartózkodóknak. Az elmúlt éjszaka számol be a news.ro. Ma reggel, május 2-án az Orosz Föderáció ismét támadást indított az ukrajnai civil és infrastruktúra célpontok ellen a román folyami határ közelében. A Védelmi Minisztérium radarjai egy 20 drónból álló csoportot észleltek, amelyek az ukrajnai Izmail térsége felé tartottak, tájékoztatott a szaktárca. Két F-16-os vadászgép szállt fel a Fejtesti 86-os légibázisról 2 óra körül, miután a földi radarok észlelték az orosz drón rövid idejű behatolását a nemzeti légtérbe Kilia térségében, ami miatt rohallert üzenetet küldtek Túlcsa megyében. A Védelmi Minisztérium megerősítette, hogy a légiriadó 2 óra 50-kor ért véget, és hozzáteszik, hogy a szövetséges struktúrákat valós időben tájékoztatták a támadásokkal kapcsolatos helyzetről. Hónapok óta vadonatúj vonat vesz Szeged 21 darab egy bukaresti pályaudvaron. Rádomír utca ügyvivő közlekedési miniszter egyeztetésre hívta a lengyel PESZA vasúti járműgyártó vállalat képviselőit és hazai vasúti ágazat illetékeseit, miután kiderült, hogy 21 vadonatúj korszerű vonat vesztek el hónapok óta kihasználatlanul egy bukaresti pályaudvaron, számol be az Ager Press. A tárcavezető tegnap a Facebook oldalán közölte, hogy miközben az utasok szakadt üléseken, koszos WC-jű, klíma nélküli vonatokon kénytelenek utazni, a jelentős összegekért vásárolt új szerelvények még egyetlen kilométert sem futottak, és lassan kifutnak a garanciából. A miniszter közölte, hogy a helyszínre hívta a lengyel gyártóképviselőt, a projektmenedzsert és a beszerzési szerződés koordinátorát is. Véleménye szerint a felek másfél éve elfogadott bürokratikus szabályok miatt nem tudnak dőlőre jutni, ezért nem állították forgalomba az új szerelvényeket. Miruca hangsúlyozta, a megoldás az, hogy asztalhoz ültetik az érintetteket, és szigorúan alkalmazzák a jogszabályi előírásokat. A jövő szerdára összehívott minisztérium egyeztetésre a gyártó mellett a hazai vasúti ágazat felelőseit is várják. A vasúti reformhatóság, az ARF 2024. január 30-án írta alá a PESZÁ-val 62 regionális elektromos vonat beszerzésére vonatkozó szerződést. Az állami költségvetésből és az Európai Unió modernizációs alapjából finanszírozott beruházás értéke meghaladja a 2,777 milliárd lejt. Az első lengyel gyártmányú regionális szerelmény 2025. május 19-én érkezett meg Romániába. Az ARF 2025. május 15-én azt is bejelentette, hogy további 9 interregionális vonatot vásárol a lengyel vállalattól a korábban leszerződött 20 szerelvény mellé. A 29 szerelvény és annak 15 éves karbantartási összértéke meghaladja az 1,6 milliárd lejt. Az első jármű szállítási határideje 2025. szeptembere volt, míg az utolsói 2027. vége.

Hétfőnek ütközött egy autó, Gyergyószent Miklósnál közúti baleset történt, Gyergyószent Miklós Gyergyószárhegyi kijárata felől egy személygépkocsi hétfőnek csapódott, egy utas a roncsok közé szorult. A beszámoló szerint a segélyhívást követően a Gyergyószent Miklósi tűzoltók egy SMURD és a megyei mentőszolgálat egy-egy egysége ment a helyszínre, a tűzoltók kiszabadították a gépkocsi roncsai közé szorult szemét, és átadták az egészségügyi személyzetnek. A balesetben összesen ketten sérültek meg, egyiküket a mentőszolgálat, míg a másik smérő sérültet a SMURD csapata látta el, a rendőrség vizsgálja baleset körülményeit. Most egy jó pofaságot mondok, ami a múlt hétvégén történt, de mindenképpen aranyos dolog, ünnepi kutyakiállítás volt Szatmár Németiben. Tessenek elképzelni, hogy 11 országból 800 ebb versenyzett. 50 éve alapították a Szatmár Németi Ebbtenyésztő Egyesületet, így az idei szatmári kutyakiállítás ünnepi hangulatban zajlott. A versenyzők szempontjából is népszerű az esemény, köszönhetően talán a jó szervezés mellett a jó elhelyezkedésnek is, hiszen Magyarországról és Ukrajnából is könnyen megközelíthető a helyszín. De persze nem csak a szomszédok miatt fontos nemzetközi verseny a szatmári, hiszen idén 11 országból 800 kutya állt küllembírók elé, két cac és két caci versenyen. A legtávolabbról érkezett ebb gazdája Kínában él. Mint érdekességet mondom ezeket el. Ez két napos, szombaton és vasárnap, az ilyen cac-cacibok mindig két naposak. Ünnepi volt ez az 1976-ban alapított Ebbtenyésztő Egyesület életében. Az alapítás 55. évfordulóját is ünnepelték. Ezt megtisztelte jelenlétével a Nemzetközi Kinológiai Szövetség, hangsúlyozom, az FCI elnöke, ez egyébként Belgiumban van a központja, de ki az elnöke? A magyarországi dr. Jakkel Tamás is. Ő valamikor spánieleket, kokker spánieleket tenyésztett, és személyesen is ismerem dr. Jakkel Tamást, és milyen megtisztelő, hogy a Nemzetközi Kinológiai Szövetség elnöke éppen magyar. Az egyesület alapítás előtt is voltak kutyás rendezvények a városban, mondják a szervezők. Ezt dr. Molnár Zsolt mondta, aki 1989 óta az egyesület elnöke. Na de nézzük az érdekességeket csak röviden. Az idei kiállítás számos rendhagyó momentumot is tartogatott. Volt dog dancing kiállítás is, amikor a kutya táncol, amelyen magyarországi két és négy lábú előadók léptek fel, tehát kutyagazdájával táncol. Nekik jó edzés is volt ez, hiszen idén júniusban Bolognában a kutyatánc világbajnokságon fognak szerepelni. Nos, és nagy érdeklődés övezte a gála azon részét, amelyen az ebb származásának megfelelő népviseletben vezették fel a kutyákat. 46 jelmezest láthatott a közönség. Az eseményen a bírák kiválasztották a legszebb szatmári ebet is, vagy a legszebb helyi kutyát, amely idén egy újfundlandi kutya volt. És bár nem a kutyás hírek után akartam mondani éppen, de mindenképpen meg kell említenem, hogy elhunyt Takács Csaba, az RMDS egykori ügyvezető elnöke, ahogy ők mondják, az örökös elnök. Alapítótag, parlamenti képviselő, a Communitas Alapítvány elnöke, 1955-ben született, és egy nappal ezelőtt hunyt el. Nagy idők nagy tanúja, a történelem alakítója, az RMDS örökös ügyvezető elnöke, a Communitas Alapítvány elnöke, és mégis leginkább közösségünk szíve, szövetségünk lelki ismerete volt. Örök társunk volt a küzdelemben, írta tegnapi Facebook bejegyzésében Kelemen Hunor.

0: Híreink végén az időjárásról, nem hogy esőről, de még felhőszakadásról is szó lehet a mai nap folyamán. Igaz, hogy mindez csak 15 óráig érvényes, utána még a nap is kisüthet, úgyhogy ez a május, az áprilisünk lehet, hogy egy kicsit belefolyt a májusba, már ami a szeszélyességét illeti. Most viszont semmiképpen ne várjunk 9 foknál magasabb hőmérsékleti értékekre, éjszaka akár -3 is csökkenhet a levegő hőmérséklete. Holnap vasárnap viszont napos száraz idő is, 15 fokot látok holnapra, hétfőt, a május első hétfőjét 21, keddet 23, szerdát meg 25 fokkal köszönhetjük majd lehet, és az éjszakák is itt természetesen megenyhülnek. Következő esős napot csütörtökre látom, tehát addig száraz időnk lesz, hogyha ez a mai szombati esőzés elmúlik. Jelen pillanatban kézi, nem tudom, hogy mennyire esik az eső, és hogy egyáltalán esik-e, de azt mondják, hogy felhőszakadás van, vagy lesz, és 7 fok van.
1: A Sikulsz Rádió hírperceit hallották Kunyazitával. Sikulsz, a rádió.
0: 11 óra 9 és fél perckor most a kötéltáncos álmát fogjuk meghallgatni, egy 1971-es LGT-s dal. 11 óra 30-tól tulajdonképpen, de már is nézem, hogy hánytól egész pontosan. 30-tól, tehát 11:30-től Új élet Krisztusban című rovatunk egyik műsorát hallják, egyik kiadását. Miért nem mondom, hogy a legújabbat? Azért, mert megint nem kaptunk új műsort. Így aztán most még a Raff Róbert idejéből hallgatunk meg egy Új élet Krisztusban című, tehát egy műsort az Új élet Krisztusban című rovatunkból egészen a déli harangszóig, utána már zenészek fél órájával folytatjuk. Szóljon tehát az LGT-től, a Loksitól a kötéltáncos álma, 11 óra 10 és fél perc a pontos idő.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, önök Raff Robertet hallják, és ez itt az Új Élet Krisztusban című műsor. Remélem egy áldott hetük volt, és gazdagon megtapasztalhatták Isten áldásait, és ezért készek neki hálát adni az előttünk levő hétvégén. A mai napon vendégem Kurgyis József lelkipásztor Budapestről, aki mondhatnánk azt, hogy egész életét szolgálatban élte le, és jelenleg úgy határozza meg magát, mint lelki pásztorok lelki pásztora, illetve az este volt egy alkalom a régi szülészetnél, amiről már sokszor beszéltem a kedves hallgatóknak, és ezen az alkalmon mesélte el József, hogy ő arról híres, hogy ahol háborúság van, vagy békétlenség, ott szeretetet tud vinni Istennek a szeretetét, tehát ő a békítésnek, a békességnek az embere is. Szeretettel köszöntelek, kedves Józsi!
1: Köszönöm szépen!
0: És megkérlek, mutatkozz be a hallgatók számára, ki vagy, milyen családban nőttél fel, milyen most a családi állapotod, és hogy lettél Isten szolgája?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és hálás vagyok Istennek, hogy megtehetem, hogy beszélhetek. Elsősorban róla, Istenről, aki irányítja az egész életemet, életünket. Ahogy Tibor elmondta, nevem Kurgyis József, Pécelen lakom Budapest mellett, és az egyik budapesti gyülekezetbe járok, és ott szolgálok. Édesapám és lelkipásztor, még most is 95 évesen szolgálja Istent, prédikál teljes lelki, szellemi frissességgel, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Ezt a célt tűztem ki én és magam előtt, hogy Isten embereként, Isten szolgájaként így éljek ilyen kiteljesedett életet. Hisz a Biblia azt ígéri, és sok-sok Isten embere, pátriárkák, proféták, királyokról megvan írva a Bibliába, hogy meghaltak jó vénségben, az élettel betelve. Tehát megtapasztalva, átélve mindazt a jót, áldást, amit Isten az életen, a föld életen keresztül is nyújthat. Ezért már egész fiatal koromban, látva szüleim példáján, hogy mit jelent Istennek szolgálni, mit jelent az ő parancsolatai szerint élni, láttam kisgyerekkoromban, hogy egyedüli, választható és igazán életet, vagy érdemes életet élni, ez az út, amin ők is járnak. Ezért mikor eljött az az idő, hogy döntenem kellett, ez nem kisgyerekkoromban volt, ez még csak nem is tinédzser koromban, hanem 21 éves koromban, amikor rájöttem arra, hogy itt nem csak arról van szó, hogy én megpróbálok olyan életet élni, mint a szüleim, mert ez nem ment. Már akkor rájöttem, hogy nem sikerül. Viszont tudtam édesapám tanításaiból, prédikációiból, hogy ez Istennel menni fog. Akkor döntöttem úgy, hogy ez valóban csak Istennel mehet. Ezért őt választottam, befogadtam az Úr Jézust a szívembe, újjászülettem, ezt nem akarom most magyarázni, hogy ez mit jelent, tehát egy szóval megtértem, és egy óriási 180 fokos fordulattal elindultam Isten felé, Isten szolgálatában. Mivel édesapám lelkipásztor volt, szinte kötelező volt, és megkért arra, hogy én is teológiára menjek, tanuljak, akkor én kijelentettem, hogy jó, tanulok, de én soha nem leszek lelkipásztor. Mert látva azt a nehéz utat, amit akkor is és most is a lelkipásztoroknak be kell járni, a sok meg nem értés, a sok kritikát, a sok ellenállást, ami akár a hívek részéről is, de a világ részéről rázúdul az Isten szolgáló emberekre, én ezt nem akartam fölvállalni. Aztán persze másként alakult a dolog, Isten adott mellém egy társat, feleségemet, akivel éppen tavaly szeptember 28-án ünnepeltük az 50 éves házassági évfordulónkat. Ez alatt az 50 év alatt, illetve hát már jóval előbb 5 gyermekünk született, most nekik összesen 10 unokánk van, és nagyon-nagyon hálásak vagyunk a szaporodó, gyarapodó családért, de ami a legnagyobb és a legnagyszerűbb dolog az, hogy ahogy fölnőttek a gyerekek, ahogy fölcseperednek az unokák, mind Istent válasszák, és szolgálók, vezetők az egyházban, ami a legnagyobb öröm az én számomra, látni az utódokat, hogy azt az utat választották, ami az egyedüli út. És ez az egyedüli út, tudjuk a Bibliából, az Úr Jézus Krisztus. Ő mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Úgyhogy az én szívem telve van hálával, és ezért élek, ezért munkálkodom, ezért hirdetem az evangéliumot, Isten üzenetét az embereknek, hogy teljes legyen az életük, hogy boldoguljanak, hogy áldás legyen az életükön. És ez egy nagyon nagyszerű munka. Természetesen azóta lelkipásztor vagyok, több gyülekezet építésében részt vettem. Most már nyugdíjasként nem ilyen módon, nem gyülekezetet vezetek, hanem szolgálok a felekezetünk, az egyházunk gyülekezeteiben, a lelkipásztorok, a presbiterek és a vezetők felé. Úgyhogy hálás szívvel mondhatom el, hogy 75 éves koromra úgy érzem, hogy Isten egy kiteljesedett életet adott. És úgy érzem, sőt nem csak érzem, hanem látom és megélem naponként, hogy hogyan működik Isten ereje, hogyan tud megváltoztatni embereket Isten igéje, és hogyan tud átformálni rosszul indult és rossz irányba tartó életeket, ha befogadják Jézus Krisztust a szívükben. Úgyhogy így idősödő fejjel tanácsom és óhajom és imádságom, hogy akik hallgatnak most, keressék az Urat addig, amíg megtalálható, mondja a Biblia az egyik helyen. Nagyon nagy szeretettel gondolok mindenkire, én most vendégként vagyok itt ezen a vidéken, nagyon-nagyon szeretem az erdélyieket, na a szívem ég értük, és keressük azt a lehetőséget, hogy hogyan tudnának közelebb jutni Istenhez, mert a megoldás az életünkre, a kiteljesedés az életünkre, ez az egyetlen módja és útja, hogy Isten beengedni, hogy ő szervezze, ő menedzselje, ő irányítsa az életünket. Egyszerűen átadni a kormányt, ami nem azt jelenti, hogy lemondok saját magamról, lemondok arról, amit ez a világ nyújthat, hisz a világ telve van szépséggel, a sok nehézség, probléma, gond mellett telve van Isten teremtett világa nagyszerű dolgokkal. És Isten azt akarja, hogy ezt is élvezzük, ez is a miénk legyen. Sőt, és ezen túl egy örök élet. Egy örökké tartó, gyönyörűséges és dicsőséges élet. Legyen áldott mindenki, aki most meghallgatott Isten nevében.
0: Az elmúlt években egy egész hálózat épült ki egy kis csoportból, akik egy nagyobb egyházból váltak ki. Az a kérdés fogalmazódott meg most bennem, hogy mi az előnye a kisebb közösségeknek, 40-50-100 főig terjedő közösségeknek, illetve hogy mivel nyújt többet egy házi csoport, mint a hagyományos egyházi forma, ahol összegyűl sok száz ember egy vasárnap istentiszteletre vagy misére. Hogyan látod, hogy mivel hoz többet ezek az újabb gyülekezeti formák?
1: Hát ez egy elég hosszú tanulmány lenne, ezt töviről hegyre elmondani.
0: Néhány dolgot kiemelve.
1: Néhány dolgot szeretnék kiemelni. Először is, amikor megalakult a keresztény egyház az apostolokon keresztül, az Úr Jézus tanítására alapozva, Ott úgy olvasok a Bibliában, hogy összegyűltek az emberek házanként, és bizonyos időnként a templomban. Ami azt jelentette, hogy kis csoportonként egymást megismerve, egymást szeretve, olyan közösségben élve, amikor az élet minden területén tudták egymást bátorítani, segíteni, az anyagiaktól kezdve a lelki dolgokig, és ezen túl összegyűltek a templomba, így van írva a Bibliában, ami azt jelentette, hogy ezek a kis csoportok nem elszigetelt egyedi kis vallási felekezetek voltak, hanem egy utat követtek, egy tanításon éltek, egy lelki eledelt ettek, egy lelki italt ittak, ahogy írva van a Bibliában, aztán összejöttek ünnepelni, Isten dicsérni, Krisztus nevét fölemelni, és ezeken a házi összejöveteleken, csoportokon sokkal jobban nyomon követhették egymást a mindennapi életben, tudták, hogy kinek miben kell segíteni, hol kell fölkarolni, és meglátva a szükségeket, és úgy gondolom, hogy érdemes visszatérni erre a ma pontra. És akkor, amikor Isten erre a területre vezetett bennünket, akkor elhatároztuk, hogy mi meg a gyülekezeteket nem fogunk építeni, hanem olyan gyülekezeteket, olyan csoportokat, akik képesek más csoportokat ugyanígy létrehozni, reprodukálni és megsokszorosítani. És hogyha Isten igéje nem csupán vasárnaponként egy templomba, vagy egy imaházba, vagy egy ilyen összejöveteli helyen hangzik, hanem sok kis csoportba, sok kis helyen, akkor sokkal inkább több embert elér az evangélium. És az Úr Jézus ezzel a parancsal távozott innen a földről, mielőtt elment és megáldotta a tanítványait, hogy menjetek szélese világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És úgy gondoltuk, és ezt így is tapasztaljuk, hogy ha sok helyen hirdetetik az evangélium, nem csak egy helyre fókuszálva, ez sokkal hatékonyabb, sokkal inkább eléri az embereket. És

0: Még nagyon-nagyon sok mindent lehetne mondani. Ez nagyon röviden összefoglalt része a dolognak, nem csak ennyi van benne. És ez gyakorolva látjuk azt, hogy működik a dolog.
1: Statisztikák szerint több mint 2000 féle egyház és vallási csoportosulás van a kereszténységen belül világszerte. És akkor most hogy van ez, hogy annyiféle egyház van, vagy egy egyház van, vagy végül is akkor mit higgyen az egyszerű ember?
0: Ez egy örök kérdés. Gondolom a kedves hallgatóinkba is fölmerült már egy néhányszor. Ugye úgy indult a keresztény egyház, hogy egy egyház volt. Az Úr Jézus sose beszélt, és a Biblia sose beszél sok egyházról, több egyházról, sok felekezetről, hanem egyetlen egyről. Egy nagyon érdekes képpel mutatja be a Biblia az egyházat. Azt mondja, hogy Krisztus a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Ennél fogva logikus, hogy csak egyetlen egy egyház van. És most nem akarok senkit megsérteni, de egyetlen egy egyház, aki most egyházat, nem jelentheti ki magáról, hogy én vagyok az igazi. Ebből a sok egyházból, keresztény közösségből, akik szívből keresik Istent, és Isten útján akarnak járni, ezek között és ezekből összeadva is csak egyetlen egy egyház van. És meg vagyok győződve róla, és a Biblia is beszél róla, hogy az utolsó időkben lesz egy akol és egy pásztor. És ez az egy pásztor Jézus Krisztus. És addig megtörténik olyan kiválasztás, szétválasztás, teljesen mindegy, hogy milyen egyházhoz, milyen felekezethez tartozol. A Biblia azt mondja, hogy Isten a szíveket nézi. És ezekből a szív szerint oda tartozó, Krisztus követő emberekből áll az egyetlen egy anyaszent egyház. Tehát senki nem sajátíthatja ki magának, hogy miénk az igazi. Bármilyen régi, bármennyi a tagja, egyetlen egy egyház van. És az a törekvésünk nekünk a hálózatunkkal és a gyülekezeteinkkel arra tanítani, hogy azok, akik Jézus nevét segítségül hívják, azok Isten gyermekei, azok szeressék egymást, azok tiszteljék egymást, néha még a különbözőségek, a különböző teológiai meglátások ellenére is, mert az, aki ehhez az egy egyházhoz akar tartozni, az Úr Jézus úgy mondta, arról ismeri meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És azok az egyházak, azok az emberek, bocsánat, ha kemény leszek, aki csak kritikával, lenézéssel, leszettázással és különböző kifejezésekkel fordulnak a keresztény testvéreik felé, azok nem az anyaszent egyháznak a tagjai. Mert akik azok, azokban Isten szeretete van, a Biblia azt mondja, hogy Krisztus bennünk van, akiket elfogadtunk. És Krisztus úgy szerette az egyházat, így van írva, hogy az életét adta értünk. Tehát, ha képes vagyunk az életünket adni, annyira szeretjük a testvéreinket, akkor az egyházhoz tartozunk. Ha kritika, vádlás, meg nem értés, meg nem bocsátás munkál a szívünkben, ki kell mondanom, nem vagyunk az egyház tagjai. Hiába vettük fel a keresztény nevet.
1: Mi úgy tanultuk a teológián, hogy van látható egyház, vagy látható egyházak, és van egyetlen láthatatlan egyház. És abban bízunk, hogy a kedves hallgató is ennek a láthatatlan egyháznak a tagja.
0: Amen, így van.
1: És el tud fogadni más felekezetűeket is, akikben felismeri ugyanúgy az Úr Jézust és a bennünk munkálkodó Szent Lelket. Az elmúlt években több olyan rendezvény indult el Magyarországon is, itt Erdélyben is, amelyek ezt az egységet

0: próbálják megvalósítani, hogy nem egyben mosni a különböző felekezeteket, hanem olyan rendezvényeken együtt lenni, ahol az a láthatatlan egyház tud láthatóvá válni, a hívők különböző felekezetekből összegyűlnek. Ez az egység, úgy tapasztaljuk, nagyon jól működik Magyarországon. Több rendezvényt is sikerült megszervezni. A tavaly a tűzkonferencia, folyamatosan az ez az a nap. Hogyan tudnak különböző felekezetek tovább lépni ezeken a felekezeti határokon, és összefogni ilyen rendezvények érdekében? Ti is benne vagytok ebben.
1: Igen.
0: Mennyire szorgalmazzátok ti is ezt az együttműködést?
1: Igen. Hát ugye együttműködni csak azok tudnak, akik adják magukat az együttműködéshez, és hosszú-hosszú ideig elég nagy volt, mert még most is van ellenérzés, ellenállás felekezetek és felekezetek között, de akkor, amikor mi elindítottuk a munkát, amiről beszéltem is, a gyülekezetplántálások, elérni az embereket az evangéliummal, akkor mi úgy határoztuk meg magunkat, hogy mi nem egy egyház vagyunk, hanem Isten királyságát akarjuk építeni. És ebbe mindenki belefér, aki ezt akarja, aki nem a saját királyságát, hanem Isten királyságát akarja építeni. És ez a Szentléleknek egy csodája, hogy az utóbbi nem túl hosszú időben, néhány évben ez Budapesten, Budapest környékén kezd kibontakozni, kezdik megtalálni egymást azok az emberek, azok a szolgálók, akik különböző felekezeteket, egyházakat vezetnek, és együtt keresni Isten akaratát a nemzetünkre nézve, Magyarországra, Európára nézve. Hisz annyira szélsőséges helyzetbe került egész Európa és az országunk is, hogy ezen senki és semmi nem tud segíteni, csak Isten. És az Isten pedig az embereken keresztül végzi el az ő munkáját. A Bibliában úgy van írva, hogy egy ember ezret legyőz, ez Izraelnek ígérte, kettő pedig tízezret. Tehát ebből világos, hogy az összefogás nélkül nem lesz ébredés, az összefogás nélkül nem talál egymásra egyház és egyház, Krisztus követő és Krisztus követő, hanem maradnak elszeperálva egymástól. És ezt fölismerve dolgozunk már egy néhány év óta, és látjuk azt, hogy Isten mennyire támogatja, a Szent Szellem mennyire támogatja ezt a törekvést, és egyre nagyobb és nagyobb rendezvényeket sikerül megszervezni, ami azt jelenti, hogy egyre több emberhez jut el az üzenet, Isten üzenete az emberiség felé. Hogy ez a szívünk vágya, akár itt Erdélyben is, ahogy tájékozottam itt, és nagyon-nagyon sok féle gyülekezet, felekezet van, akik talán még ferde szemmel néznek egymásra. Felejtsük el, felejtsétek el, szeressük egymást. De nem úgy, mint az egyik dal mondja, hogy szeressük egymást, gyerekek, mert az élet úgy is tovaszál, hanem azzal a szeretettel, amit Isten adott a szívünkbe. És a szeretet mindent legyőz.
0: Valóban még elég nagy magasak a falak a felekezetek között is. Ezek a falak elsősorban az eszünkben vannak, az agyunkban. És ahogy Józsi is mondott az előbb, én összeszámoltam nem egyszer, körülbelül 13 féle felekezet, vallási csoport van csak itt Kézdivásárhelyen és környékén. És szeretném most így végezetül, hogyha imádkoznánk azért, hogy a felekezetek találjanak egymásra, és ez ne legyen egy felülről erőltetett ökumenév, hanem legyen valóban a szíveknek az összekapcsolódása, és azok a falak, amelyek most elválasztanak felekezeteket, azok omoljanak le, és a különböző egyházakban élő hívő emberek lássák meg egymásban a testvért. Akkor megkérünk, hogy befejezésül ezért imádkozzunk.
1: Atyám, köszönjük neked, hogy megtanítottál bennünket imádkozni. És azt mondtad, úgy imádkozzunk, hogy ahogy a mennybe van, úgy legyen itt a Földön is. És a mennybe egység van, az Atya, Fiú, a Szentlélek között, a tökéletes egység. És azt mondtad, hogy legyen úgy ezen a Földön is. És köszönjük, Úr Jézus, hogy amikor eltávoztál előre a Földről, mielőtt keresztre feszítettek, a legnagyobb kérésed és gondod az volt, így imádkoztál az Atyához, hogy azt akarom, hogy akik engem kövessenek, követnek, azok szeressék egymást, és egységben legyenek. Uram, köszönöm neked, hogy te meghallgattad a fiad, az Úr Jézus Krisztusnak az imáját, és úgy tekinthetünk a jövőre, hogy ki fog alakulni ez az egység, hogy te kiválasztod azokat, akik veled akarnak ebben a harcban részt venni, te megsegíted azokat, akik szeretik egymást, akik az egységet keresik. Uram, én most azért imádkozom, hogy Erdélynek ez a része is induljon el e felé, az egység keresése felé, induljon el egymás felé, hogy fogják meg egymás kezét, hogy rádöbbenjünk végre, hogy mindannyian a te gyermekeid vagyunk. Abban a családban tartozunk, ahol atyánk, te vagy az apa, te vagy, aki szeretettel veszel körül bennünket. Add, hogy ez a szeretet kiáradjon a testvéreink felé, az embertársaink felé. De is köszönjük neked, atyám, hogy amit a fiad az Úr Jézus kért a főpapi imába, az meg fog valósulni itt Erdélybe, a Kárpát-medencébe, Magyarországon, Európában, és a te dicsőségedet fogja szolgálni, és megtalálják az emberek a hozzád vezető utat. Kérünk, atyám, hogy használj ebbe bennünket. Kérünk, atyám, hogy használd az itt élő gyülekezeteket, az itt élő vallási felekezeteket, az itt élő egyházakat, hogy elinduljanak e felé, az egység felé, hogy megtalálják egymás kezét, hogy így boldogulva veled együtt tudjuk megharcolni az élet küzdelmeit. Köszönjük, atyám, hogy meghallgattál az Úr Jézus nevében. Amen.
0: Amen. Adja az Úr, hogy komolyan vegyük ezt, hogy ha hívő emberek vagyunk, akkor nem számít, melyik felekezethez tartozunk, hanem a láthatatlan egyháznak vagyunk a tagjai. És most Isten azokat a családokat helyezte szívemre, ahol vallási okok miatt problémák vannak, egyre több ilyent hallunk, le kell omoljanak ezek a falak, el kell távolítsuk a valláshoz kötődő problémákat, és lássuk meg mindenkinek a vallása mögött a hitét, az igazi kapcsolatát Istennel. És arra biztatom a kedves hallgatót, hogyha úgy érzi, hogy harag vagy gyűlölet van a szívében más felekezet, vagy más vallásúak iránt, vagy nem tudja a házastársának a más úgymond vallását elfogadni, akkor a Jézus nevében ez törjön meg, és imádkozzon Istenhez, hogy ez szűnjön meg, mert ez nem Istentől van ez az ellenállás, ez a széthúzás, lázítás. Önök Raff Robertet hallották, a vendégem pedig Kurgyis József pásztor volt Budapestről, az Omega hálózat lelkészeinek a lelkésze, és egyik fő vezetője. Isten áldja a hálózatot.
1: Köszönjük szépen.
0: És visszavárunk ide Kézdivásárhelyre.
1: Köszönöm.
0: Viszont hallásra, legyen egy áldott hetük.

Köszöntöm Önöket, a mai zenészek fél órájában ígértem Önöknek a kalendáriumban egy kis Berecki Zoltánt, persze, hiszen 1976. május 2-án született Budapesten, ma éppen 50 éves. Berecki Zoltán Emerton díjas magyar színész, énekes, zenei producer. Első felesége Színet Ártóra, vele karácsonyi koncert és minden szép, Jászai Mari díjas magyar színésznő, énekesnő. De tőle elváltak, aztán Bata Éva lett a második feleség, ő is magyar színésznő, ő nem énekel, de 2026-ban, tehát az idén tőle is elvált, tehát elváltak. Berecki Zoltán játszott, játszott játékfilmekben, például a Sorstalanságban is, de az Aurora Borealisban, az Északi Fényben is, tévéfilmekben, a Rómeó és Júlia musicalben, Merkúciós szerepében, aztán ő volt a Drága Örökösökben, Solymosi Zoltán, vagy a Jó Fiúkban, Ferenc. Ami a tévéműsorokat illeti, száma nem lenne, mert a Sztárban Sztár, Nagy Duett, Csináljuk a Fesztivált, Megasztár, akkor megint, hát a kiadásokat nem mondom, mi csak Ki vagyok, Dancing with the Stars, Csináljuk a Fesztivált, azt már említettem, Az árulók gyilkosság a kastélyban, és ilyen-olyan, ő volt az ártatlan, és ilyen-olyan tévéműsorokban szerepelt, ami a szólólemezeit illeti, megjelent a 100 év 2001-ben, megjelent az Álomkép Bőrany lemezlet, meg a Téli dalok, de hát annak ugye most nincs itt az ideje. Duettlemezei is vannak, rengeteg, persze, hogy legtöbbet, tehát sok van Színet Árdórával, és nagyon sok helyen, sok előadásban működött közre. És akkor hadd énekeltessük meg Színet Árdórát, de hogy Berecki Zoltánt énekeltetjük meg szólólemezről, ez lesz a 100 év, és már is a címadó dallal kezdődik.

12 óra 36 perc a pontos idő. Berecki Zoltán 100 év című albumáról szóltak a dalok. Berecki Zoltán ma 50 éves. Nála fiatalabb, mert csak 41 éves a mai napon, Lily Allen 1985. május 2-án született Hammersmithben. Lily Allen, Lily Rose Beatrice Allen, majd házasságából adódóan Lily Rose Cooper lett, British Awards-ra jelölt angol pop énekesnő. Zenét az EMI, a Regal és a Parlophone adta ki. Leghíresebb dalai a Smile és az LDN. Szülei Keith Allen színész, humorista és Alison Owen filmproducer, tehát csak művész családból származik ő is. Smile című dala 2006 júliusában első helyet ért el a UK Top 40, tehát 40 listáján. 2009-ben jelent meg második albuma It's Not Me, It's You, nem én, hanem te. 2013-ban kiadta Somewhere Only We Know című számot, ami az Egyesült Királyságban az első helyezett lett. Most nem tudom, hogy ezekből mit fogunk hallani, és mit nem, de a West End Girl, ugye a nyugati lány, úgy érve West End, hogy van az East End és a West End, tehát a keleti vége és a London, és a nyugati vége Londonnak, a nyugati pályaudvarnál volt például Pesten egy West End Center, nem tudom, az még megvan-e, mert aztán kiépítőt, tudom, hogy hatalmas plázák lettek mindenhol, ugye? De a West End az ilyen, ott volt például ilyen, hogy éhes bakter hamburgereket lehetett tenni, és na hát én akkor 19, illetve 20 éves voltam, el lehet képzelni, hogy ott mi változott. Jártam utána, persze jártam, hát az egyetem alatt is jártam, de akkor már nem az a West End volt, mondom. De hát az éhes bakternél nagyon finom volt a hamburger és a hotdog is, és este későn is forró teát lehetett inni, szóval az nagyon jó dolog volt, valami non-stop volt. Na hát így hívták azt is, a West End. A Londonnak van East Endje, tehát keleti és West Endje. Lily Allennek meg az albumának ez a címe, hogy West End Girl, és már is kezdjük a címadó dallal. Szólnak Lily Allen dalok most a 13 órai váltásig.

Hi. How are you? I miss you. Yeah. Huh? Yeah.

I want you to be happy.

0: pontos idő 13 óra.
1: Siculus Rádió 95 FM.
0: Szombat van, és most Lili Ellentől elköszönünk. Miért mondom, hogy szombat van? Mert tudjuk, hogy szombat van, de ha szombat van, akkor egy nagyon kellemes sáv következik. Ma például Dobos Attila zeneszerzőre fogunk emlékezni, aki egyben dalénekes is. Dobos Attila 1941. április 27-én született, tehát nem ma van az évforduló, de hétvégére tartogattuk a magyar zeneszerző, dalszövegíró, táncdalénekes, fogorvos dalait. Kiállítás és rendezvényszervező volt, eszköz és termékfejlesztő, lapkiadó, újságíró és műsorvezető. Rengeteg nagyszerű dalt írt Dobos Attila, házastársa pedig nem sok ideig, de 5 éven keresztül Mari Zsuzsi volt. 80 éves korában hunyt el 2022. januárjában, tehát a 81-et már nem töltötte be. Budapesten sírhelye a Farkasréti temetőben található. Rengeteg nagyszerű dal kötődik egyébként a nevéhez. Mondanék is egy néhány, ja, Szenes Iván életműdíjban is részesítették 2020-ban. A sevelet se nélküledet, ja, Isten véled, édes piroskám, vagy annál az első ügyetlen csóknál, drágám, ugye Aracki László. Krisztina Dobos Attila, ő is énekli, szervusztok, régi barátok, Zalatna is Sarolta, Mama, Mari Zsuzsi, azban nem fog elhangzani, remélem legalábbis. A feleségének itt a Nyári Zápor, Dobos Attila és Mari Zsuzsi kettőse. Még ide-oda húz a szívem Aracki. Mama, úgy szeretlek én, harangozó Teri. Minden ember boldog akar lenni, szoktuk hallgatni a rádióban. Harangozó Teri. Aztán még mi van itt? Annyi ember él a földön, ez Kós János dal. Na hát, Kont Zsuzsit nem emlegetem. Zugjatok harangok, ez is Dobos Attila. Egy csomó, legalábbis 40, hát most már csak 38 percen keresztül Dobos Attila szerzeményeit hallgatjuk, sőt, Dobos Attila újabb dalai szólalnak meg, ezeket ritkán halljuk. Ez is az album címe, hogy Dobos Attila új dalai. És annyit még el kell mondjak önöknek, hogy vezette a Studio 11-et, és így a Petőfi Rádió, tehát az akkori Petőfi Rádió márvány termében én még találkoztam Dobos Attilával, nem is egyszer, hanem többször, amikor eljutottam vasárnap délelőtt, amikor Pesten voltam, és eljutottam a márvány terem délelőtti egyenes adásába, tehát élő koncertjére, ott találkoztam Karda Beátával, Paudics Bélával, és még sok más előadóval, és Dobos Attila mindig ott volt, ugye, hát ő vezette a Studio 11 zenekarát, a zongoránál ifjabb Rátonyi Róbert ült, Rátonyi Róbert fia zongorázott. Na, ilyenekkel találkoztam én annak idején, amikor Tarnai Kislászlóval jártam, hát amikor jártam be, amikor kim voltam csak, na, mert csak akkor jutottam oda, itthonról nem, és akkor sem mindig, mert váltásban vezették a műsor Tarnai Kislászló, másik vasárnap meg Wolf Péter, akkor megint Tarnai Kislászló, megint Wolf Péter, és ugye én csak azokra az előadásokra, illetve élő koncertekre jutottam el, amikor Tarnai Laci vezette a műsort, jött, felszedett a parkolóban, és már vitt is a márványterembe, és hát azok nagyon szép vasárnap délelőttök voltak. Így aztán most Dobos Attila dalait hallgatjuk, ezek egészen 13 óra 40 percig. Kezdjük azzal, hogy azok a régi kövek a vízparton.

0: Dobos Attilára emlékeztünk, Dobos Attila új dalai című albumról. 13 óra 40 perc a pontos idő.
1: Sziculusz Rádió 95 FM.
0: Május 2-án szombaton is kapcsolom önöknek a Dankó Rádiót. A szombati ebédhez jó étvágyat kívánok minden kedves hallgatónak. A nótacsokorhoz a következő 20 percben pedig nótás magyar szívet.

Kovácsi Pepi és Pataki Szilárd közös szerzeménye csendül fel a következő percekben Kemenes Sarolta előadásában. Címe: Magas jegenyefán sárgarigó fészek. Hallgassuk Kemenes Saroltát Boros Lajos zenekarának kíséretével. Majd Nádasdy László lép fel képzeletbeli színpadunkra, azonban a valóságban 2024-ben itt a Dankó Rádióban stúdió koncertünkön hangzott el A hűvösebb van már.

akárhányszor születnék is, nem kellene más nekem, azt kívánnám századszor is, mindig, mindig légy velem. Kezemben egy kis virággal, tiszta szívből kiáltom, te vagy nekem a legdrágább anyuka a világon. Mentovics Éva költőnő sorait olvastam fel, ugyanis aktuális tematikus hétvégénk témája az anyák napja. Holnap ünnepeljük az édesanyákat, nagymamákat, nevelőanyukákat, keresztanyákat, dédük nagymamákat. Így hát minden egyes adásunkban több olyan témájú dallal is kedveskedünk, melyek hozzájuk, róluk szólnak. Hát most emlékezzünk azokra, akik már nem lehetnek velünk. Az Anyám hangja volt a legszebb című dallal Farkas Rozika ajándékoz meg minket Szalai Antal és a zenekarának oldalán. Aztán a Látod édesanyám miért szültél a világra és a Haragszik az édesanyám című dalokkal folytatjuk a sort. Fogadják sok szeretettel Farkas Rozika, Benedek Fi Katalin és

Egy percünk maradt még 14 óráig, egészségükre kívánom Dankó Rádióból ezt a nagyon kellemes mai szólanótát. Szólanótát? Jó ebédhez szólanótát. A nóta füzeteknek ez a cím egyébként, hogy szólanóta. Azért mondtam így, kézzel, tehát zongora kísérettel ének hangra van kiadva. Na, hát az szólanóta füzetek. Ezek 50 darab van egyben egyébként. Ez pedig a jó ebédhez szólanóta Budai Beatrix szerkesztésében. Én még jövök egy műsorajánlóval, de közben mondom azoknak, akik esetleg szurkolnának a műsorajánlóval, időjárás előrejelzéssel, miket beszélek, közben figyelem az eredményeket a Sepsi OSK és a Corvinul meccsen, de csak az eredményeket látom, tehát nem nézek én tévét vagy ilyesmit. Az első fél időben szerencséjük volt az osakásoknak, ahogy mi mondjuk, és 11-esből lőttek egy gólt, így lett 1-0. Na de még az 57. percet sem értük el, vagy éppen, és hands volt, tehát kezezés, és így a Corvinul egyenlített. Úgyhogy jelen pillanatban, ha jól tudom, 1-1 az állás. De a Sepsinek győzni kell ahhoz, hogy tovább jusson. Ezt én a szakértő barátaimtól tudom, mert egyébként ne tessenek kérdezni, mi az, hogy playoff, playout, nem tudom. Jó, hát kérdezni nem fogja tőlem senki itt a rádióban, csak mondom. Nézzük az időjárásunkat. Záporok vannak a közelben. Jelen pillanatban kézdi nem esik. Még 15 óráig talán lesz eső, illetve lehet. Utána meg még a napot is megláthatjuk a mai napon, de 8-9 foknál ma már nem lesz melegebb, hát 9-nél biztos, hogy nem, éjszaka pedig akár megint mínusz 3 is lehet. Holnap vasárnap meglehetősen felmelegszik a nappali hőmérséklet, mert hogy 15, tehát felemelkedik, 15 fokunk is lehet, és szép idő. A mínuszok is eltűnnek aztán éjszakáról. Hétfőn 21, kedden, szerdán 24-25 fokot is mérhetünk. A jelenállás szerint a következő esős napot csütörtökre jósolják, de az éjszakák is akkor megenyhülnek. Tehát ha a virágok és a gyümölcsfák ezt a 2-3 nagyon hideg éjszakát megúszták, és megúszták még a mai éjszakát is, akkor talán megmaradnak. Tehát még egy kis esőzésre lehet ma számítani. Egyébként aztán következik az éjszakai lehűlés után a holnapi szép idő. 8 fok van jelen pillanatban Kézdivásárhelyen. Egy olyan dallal búcsúzom el mára önöktől 14 óra 1 perckor, és kívánok aztán kellemes szombat délután, estét és éjszakát, és jó pihenést mindannyiuknak. Egy olyan dallal, ami nem is egy dal, hanem sok dal össze van varva, össze van mixelve, turmixolva és mixelve, és ezt az Apostol együttes fogja átadni önöknek nagy szeretettel. Ugyanis kedves barátomnak, Ranc Lajosnak ma van a születésnapja, és nagyon szereti az Apostol együttest, én is nagyon szeretem az Apostolékat, tehát ugye együtt is nagyon szeretjük, meg külön-külön is. Tudom, hogy nem hallgatja, biztos, hogy nincs kéznél ő most, hogy rádiót hallgasson, de mindegy, én azért ezzel a dallal köszönök el önöktől, és küldöm Ranc Lajosnak szeretettel ezt a bizonyos Apostol egyveleget. Utána román és nemzetközi zenei válogatást hallhatnak 16 óráig, majd szól a zene. Holnap reggel 8-ig itt a 95-ön. Remélem, hogy szól, mert a reggel 6 óra után valahánykor állt meg, mert amikor 7-8 után bejöttem a stúdióba, ugye éppen csend volt. Na hát egész éjjel nem őrizhetem éppen, hogy mikor van áramszünet. Holnap reggel 8 órakor, tehát ez most ilyen vegyes hétvége lesz, Csáki Orsia várja önöket. Nem másokból, de ő nagyon szereti az anyák napi műsort szerkeszteni, és egyáltalán elkészíteni, és önöknek átnyújtani. Én pedig ezt szívesen átadom neki. Na, ez az egyetlen oka, de mindemellett kívánok boldog anyák napját holnap vasárnapra. És ahogy mondják, mert hogy május első vasárnapja, anyák napja, hogy Tarnai Laci a színpadon szokta velő, nagyon anyás volt, Isten nyugtassa az édesanyját, na hát nem volt fiatal, amikor eltávozott, de mindig mondta, hogy Isten éltesse az édesanyákat, nagymamákat, dédmamákat, ükmamákat, szépmamákat, és mindig elmondta, hogy az emberi kor legfelsőbb határáig. Na hát én is ezt kívánom minden édesanyának, ugyanígy nem sorolom most fel, a nagymamák is édesanyák, ugyebár én nem jelentkezem holnap, ha minden így marad, ahogy most van, majd kedden reggel. Köszönöm ma délelőtti és kora délutáni megtisztelő figyelmüket, további kellemes hosszú hétvégés napot, pihenést és relaxálást kívánok mindannyiuknak.
Kunyazitát hallották, szól az apostol. Most már csak annyit kell mondjak önöknek, hogy viszont hallásra.

0: Húzódjanak hátra! Újraélesztés!
1: Siculus Rádió. Kézdivásárhelyen és környékén a kereskedelmi rádió. Siculus Rádió. Még mindig önökért.

0: és most nyilván veled is kell, hogy legyek. Nem tudom, hogy mit találok érdekesnek. Nem érzem úgy, hogy az apám lehetnél. Nem lehetnél az apám.
1: Nem.
0: Előbb-utóbb kellett is szerető.